0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Nagyon remélem, hogy a Szakcsi Rádió sokaknak egy biztos pont, ahol lehet jazzt hallgatni, jó jazzt, amit valaki kiválogatott, előválogatott nekik. Ugyanakkor nagyon sokféle jazzt is lehet ott hallani, olyan archív felvételeket, amiket máshol nem, az internet korában sem lehet mindenhol megtalálni, és olyan mai, nagyon élő pillanatokat is, mint amiről az április 30-ai koncert is szól.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. A Szakcsi Rádió megjelenésével egy olyan fórum nyílt a magyar jazzművészek számára, ahol jóval nagyobb idősávban hallható a magyar jazzzene, és minden olyan kezdeményezés, ami ezt szolgálja, az rendkívül kedves a számunkra, és a közönséggel való kapcsolatunkat nagyon nagy mértékben segíti.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már régóta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt csak bejött egy Madonna sláger, én alapvetően szeretem Madonnát, de ettől rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiba, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalommal egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Tehát, hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazz rajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szól, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. A Szakcsi Rádió szerintem remek lehetőség a fiatal muzsikusoknak, hazai zenészekre gondolok, hogy bemutassák az elképzeléseiket, programjukat, zenéjüket, és ugyanígy a hazai jazz közönségnek is szintén remek lehetőség, hogy értesüljenek ezekről a dolgokról, irányzatokról, mi történik idehaza, úgyhogy erre a rádió rendkívül alkalmas.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazzzenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Nagyon remélem, hogy a Szakcsi Rádió sokaknak egy biztos pont, ahol lehet jazzt hallgatni, jó jazzt, amit valaki kiválogatott, előválogatott nekik. Ugyanakkor nagyon sokféle jazzt is lehet ott hallani, olyan archív felvételeket, amiket máshol nem, az internet korában sem lehet mindenhol megtalálni, és olyan mai, nagyon élő pillanatokat is, mint amiről az április 30-ai koncert is szól.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már régóta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt csak bejött egy Madonna sláger, én alapvetően szeretem Madonnát, de több rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiból, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalom egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Tehát, hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazz rajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szól, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Berente Marian. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést értek el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja ugyanakkor továbbra is fennmarad. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa-barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be. A továbbiakban az államfő múlik, hogy kit bíz meg kormányalakítással. Itthon a leendő miniszterelnök arra kérte a tárcák vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Magyar Péter közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, fogalmazott a Magyar Tudományos Akadémia tegnap megválasztott elnöke. Pósvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről a jelenleg a Hunrehez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Idén is meghirdette diák utaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek és közös élményeket szerezzenek. A pályázatokat vasárnapig lehet benyújtani, az utazásokat június első hetében kell megvalósítani. Ma van a Jászok napja. Az országgyűlés 2014-ben határozott a kezdeményezés megtartásáról annak emlékére, hogy Mária Terézia királynő 1745-ben ezen a napon állította vissza a szabad jászok és kunok korábbi örökös kiváltságait az úgynevezett önmegváltás részeként. Múzeumi estet tartanak ma a Magyar Nemzeti Galériában. A Dolce Vita című kiállításhoz kapcsolódva tárlatvezetések, kerekasztalbeszélgetés, élőzene és workshopok, valamint a téma hangulatához illeszkedő mediterrán inspirációjú gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat. Híreink végén az időjárásról. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. A Szakcsi Rádió azért is egyedülálló, én azt gondolom, mert azok az emberek is találkozhatnak ezzel a műfajjal, akik korábban egy pici távolságot tartottak magától a jazztől, mert általában akik nem ismerik ezt a zenét, megijednek tőle, és nem is tudják, hogy annyira sokszínű, hogy én azt gondolom, hogy minden ember találhat magának a jazzen belül olyan dalokat, vagy olyan műveket, vagy olyan formációkat, amelyek igenis közel tudnak férkőzni az ő lelkükhöz, vagy zenei világukhoz, vagy ízlésükhöz.
0: Küldd be a dalod!
2: Német Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazz énekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, lesz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljuttatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Jazznapló.
1: Érdekes, ám rövid utat járt be a magyar jazz történetében a Supergroup formáció, melyet Dés László szaxofonos vezetett a 70-es években. Mielőtt feloszlott volna a dimenzió, tagjai tettek egy figyelemre méltó kezdeményezést a rock és a jazz világ közelítésére. 1981 karácsonyára Dés László és Másik János kitalálta, hogy a Marcibányi téren, fenn a nagyteremben, az esemény ünnepi hangulatának emelésére a koncertjükre elhívnak több jófülű, jókezű, improvizálni képes a rockert. Solti Jánost, Karácsony Jánost, Tátrai Tibort és Ler Istvánt. És közös műsort állítanak össze. Az alkalminak szánt rendkívül sikeres koncert után viszont mindannyian úgy gondolták, érdemes lenne ezzel a produkcióval a következő évben turnéra menni, és esetleg albumon is megjelentetni. Szó-szót követett, végül aztán nyáron lett turné, és őszre album is. A hazai rock és jazz fanatikusok körében mindkettő jelentős sikert aratott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. A Szakcsi Rádió megjelenésével egy olyan fórum nyílt a magyar jazzművészek számára, ahol jóval nagyobb idősávban hallható a magyar jazzzene, és minden olyan kezdeményezés, ami ezt szolgálja, az rendkívül kedves a számunkra, és a közönséggel való kapcsolatunkat nagyon nagy mértékben segíti.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazz énekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, lesz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Marcibányi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Sirius-t, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. A Szakcsi Rádió talán attól is különleges, hogy itt nem csak zeneszámok vannak meghallgatni, hanem egy koncepciózus program, akár egy koncert, műsorösszeállítás, és ez mindenképp a hallgatónak egy ajándék, hogy ilyen formában, mint egy csokrot, megkaphat olyan összeállításokat, amit lehet, hogy magától nem úgy rendezne, vagy rakna össze, és sok izgalmas lehetőség dolog van ebben.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ezekben a percekben kezdődik a történelem írásbeli érettségi. Középszinten csaknem 71,500, emelt szinten több mint 8000 adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Ma van a Jászok napja. A 2014 óta megtartott kezdeményezéssel arra emlékeznek, hogy Mária Terézia királynő 1745-ben ezen a napon állította vissza a szabad jászok és kunok korábbi örökös kiváltságait az úgynevezett önmegváltás részeként. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. A legegyszerűbb online az ESZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap kedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csaknem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz, a határidő május 20-a. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Szombaton az országgyűlés alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó programok, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt több vonalon bővítik a kapacitást. A forgalmas Intercity-ket, illetve egyes interrégiókat több kocsival, vagy korszerű, nagy férőhelyes motorvonatokkal közlekedtetik. A cégcsoport ezúttal is azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket elővételben váltsák meg. Zöld színnel festett víz került a felszínre a debreceni CETL akkumulátorgyár környékén. Az üzem területén korábban nyomáspróbát végeztek, a szivárgások kimutatásához használták a szennyezett színezett vizet, amely nem tartalmaz szennyezőanyagot. A hatóságok közölték, hogy a színezett folyadék nem jutott be élő vízbe. Egyedülálló segítséget kapnak a hallgatók az ELTE egyetemi könyvtárban. A következő hetekben barátságos, terápiás kutyák segítenek oldani a vizsgadrukkot. A tapasztalatok szerint az állatok jelenléte nem csak a mentális egészséget támogatja, de a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja látogatóit. Tar Béla retrospektív kezdődik ma a budapesti Cirko Geyser moziban. Az ötnapos eseményen a rendező minden nagy játékfilmjét, így a Sátántangót, az Őszi almanahot, a Kárhozatot, a Londoni férfit, a Werkmeister harmóniákat, valamint a Torinói ló című filmet is levetítik. Az ezekhez kapcsolódó rövid bevezetőket Tar Béla munkásságát jól ismerő alkotók, köztük Pogány Judit, Téni Gábor, Mundrucó Kornél és Bödőcs Tibor tartják. Idén, tegnap volt először 30 foknál melegebb, közölte a Hungaromet. A délalföldi Derekegyházon 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fok volt. Kezdetben ma is sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. 9 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazz énekes nő és dalszerző. Nagyon örülök, hogy létrejött egy olyan rádió, amely ennek a műfajnak ad teret, mert hogy fantasztikus jó magyar jazz zenészeink vannak, és remélem, hogy hiánypótló volt ez a kezdeményezés, és sokan örültek neki, úgyhogy bízom benne, hogy ez a rádió ez visszaadja azt a sok színűséget, amit ez a műfaj képvisel, és mindenki talál magának olyat, amit tud szeretni, és el tud benne feledkezni.
0: Küldd be a dalod!
2: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

7 éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. A Szakcsi Rádió csatorna hangja vagyok, ami egy kapcsolódást adott a hazai jazz szcénával, illetve a hazai jazz szcénának a múltjával, hiszen én magam is megismertem számos olyan felvételt, ami csak a Magyar Rádió archívumában volt elérhető.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ez csodálatos, azt gondolom, egyéb más dolgok mellett a jazzzenében, hogy ahány ember annyiféle hatást tud kiváltani, és én ezt szeretném minél több embernek, akár szavakban, akár kritikák formájában, akár nyilván aktívan jazzzenészként a színpadon bebizonyítani, hogy nagyon sokféle érzést tud megmozgatni a jazzzene az emberekben, és tényleg ne féljenek tőle.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Én azt gondolom, hogy szükség van egy olyan magyar rádióadóra, ahol túlnyomó részt, vagy csak kizárólag jazz zene szól. Korábbi években kifejezetten rádió műsorok foglalkoztak ezzel egy vagy két órás időtartamban, vagy még rövidebb időben, és maga a jazz története során is az Egyesült Államokban Willis Canover műsora egy tematikusan visszatérő olyan adás volt, ahol rövid kis bevezető után egy lemezből 25 percet leadtak. Én azt gondolom, hogy a művészeti ág szempontjából ez elengedhetetlenül fontos, hogy legyen egy ilyen fórum, ahol mindig kiszámítható módon lehet jazzzel találkozni, és hát természetesen külön öröm, ha magyar jazzzel.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trio és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old Dead Jazz, szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban Bacsó Kristóf szerzeményei szólnak, ugyanis 1976. április 29-én Budapesten született Bacsó Kristóf jazz szaxofonos, tehát Isten éltesse sokáig 50. születésnapja alkalmából. A magyar jazz egyik legmeghatározóbb művészéről van szó, a Modern Art Orchestra zeneszerzője, tanulmányait a Zeneakadémia elvégzése után a Conservatoire de Paris és a Bostoni Berklee College of Music intézményeiben folytatta. Rendkívül sokoldalú művész, aki olyan zenészekkel dolgozott együtt, mint John Patitucci, Tony Lakatos vagy Chris Potter. Még egy számunkra is fontos adat, a Magyar Rádió fiatal szaxofonosok számára rendezett tehetségkutató versenyét 1999-ben megnyerte. 8 témát hallunk majd a mai összeállításban, az első a Bacsó Kristóf kvartettel szól, ez lesz az Egosz.

Bacsó Kristóf és Szandai Mátyás előadásában szólt a játék szextekkel. Az alkonyat témával megyünk tovább. Bacsó Kristóf szerzeményei közül a Bab Machine játszik.

Ez volt az Alkonyat Bacsó Kristóf szerzeményei közül a Bob Machine előadásában, most a Maslow's Triangle következik. Bacsó Kristóf altszaxofonon, Szabó Dániel zongorán játszik.

Ez volt a Maslow's Triangle, Bacsó Kristóf altszaxofonon, Szabó Dániel zongorán játszott. A Before the Rain következik. Olácumó Árpád a zongorista, Hás Viktor a bőgős, Bacsó Kristóf altszaxofonon, Zana Zoltán tenorszaxofonon játszik.

Ez volt a Before the Rain, Bacsó Kristóf, Zana Zoltán, Olácumo Árpád és Hárs Viktor előadásában. A Bacsó Kristóf triáddal következzék a Soulbird.

Ez volt a Soulbird, a Bacsó Kristóf triáddal. Még egy Bacsó Kristóf szerzeményt hallunk a mai összeállításban, ez lesz a Dark Forest. A Modern Art Orchestra művészeti vezetője a felvételen Fekete Kovács Kornél.

A Dark Forest témát hallottuk Bacsó Kristóf szerzeményei közül, a Modern Art Orchestra játszott. Mai összeállításunkban az 50 éves Bacsó Kristóf jazz szaxofonos szerzeményei szóltak, Weisz Gábor szerkesztésében. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, az Old Jazz végén búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt az Old That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Yves Robert Trio koncertje hallható. Majd ezt követően az Európai Műsorsugárzók Uniójának ajánlásával a 2025-ös Eurorádió Jazz Orchestra koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett esszét írni a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Kifogást nyújtott be az országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampány dala is elhangozzon az alakulülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. A statisztikai hivatal közzétette az építőipar legfrissebb adatait is. Eszerint az elkészült lakások száma az első negyedévben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. Reform ételeket kínáló vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A szakemberek minden ötödik egységben találtak hiányosságot, elsősorban a tisztasággal volt gond. A vizsgált csaknem 200 üzlet harmada kizárólag Reform ételek előállításával és forgalmazásával foglalkozott, velük általában nem volt probléma. Technológiai, szakmai és higiéniai hiányosságokat főként azoknál az éttermeknél tapasztaltak, amelyek nem kifejezetten Reform ételekre specializálódtak. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a Gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. Egyedülálló segítséget kapnak a hallgatók az ELTE egyetemi könyvtárában. A következő hetekben barátságos, terápiás kutyák segítenek oldani a vizsgadrukkot. A tapasztalatok szerint az állatok jelenléte nem csak a mentális egészséget támogatja, de a hallgatók tanulási élményeit is gazdagítja. A könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja a látogatókat. Országszerte süt a nap, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak, sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható, hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Rakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

Éger Dorottya Margó, a Szakcsi Rádió küldbeadalott felhívásának egyik győztese. By Your Side című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Megmondom őszintén, hogy én alapvetően minden kezdeményezésnek örülök, ami a mi művészeti águnkkal kapcsolatos, és ennek a rádiónak a megjelenése, ez egy olyan áttörés volt, ami mindannyiunkat örömmel töltötte el. Az, hogy ez egyelőre online formában elérhető, nyilván még nagyobb öröm lenne, hogyha ez bekerülne a tematikus rádió műsorok mellé, és bármilyen gépkocsiban egy mozdulattal hallgatható lenne. De talán a mai világban a mostani technikai felszereltség mellett egy mobiltelefonnal ezt bárki megoldja az autójában, ha szeretné.

0: Jazznapló.
1: Norvégia, Svédország, Finnország és Dánia különösen erős jazz hagyományokkal bír. Főként az ESM Records által filmjelzett északi hangzás révén. A norvég Jan Garbarek szaxofonja a természet csend és tér meditációjává vált. A svéd Esbjörn Svensson trió a jazz, pop és elektronika keverékével lett világhírű. A dán jazz élet középpontja Kopenhága. Itt éltek olyan amerikai legendák is, mint Dexter Gordon vagy Ben Webster. Az északi jazz fő jellemzői melankólia, lassú építkezés, nyitott harmóniák és a folklór finom jelenléte. Itt a jazz nem kitárulkozó, hanem jóval inkább introspektív. Hömpölygő, akár egy zenei táj.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Yves Robert Trio koncertje hallható. Majd ezt követően az Európai Műsorsugárzók Uniójának ajánlásával a 2025-ös Eurorádió Jazz Orchestra koncertje hallható.
0: Impro. Old Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazz énekesnő és dalszerző. Nagyon örülök, hogy létrejött egy olyan rádió, amely ennek a műfajnak ad teret, mert hogy fantasztikus jó magyar jazz zenészeink vannak, és remélem, hogy hiánypótló volt ez a kezdeményezés, és sokan örültek neki, úgyhogy bízom benne, hogy ez a rádió ez visszaadja azt a sok színűséget, amit ez a műfaj képvisel, és mindenki talál magának olyat, amit tud szeretni, és el tud benne feledkezni.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Arra kell nagyon figyelni, hogy ne a megfelelési kényszer vezérelje azt, hogy mondjuk én most így akarok játszani, vagy ilyen zenét akarok írni, hanem tényleg ez az önazonosság, ez mindig egyre fontosabb, de már a kezdetektől is nagyon-nagyon fontos. És ehhez valahol penge élen, vagy egy ilyen kötéltáncra tudok gondolni, amikor tényleg zenét szerez az ember, hogy egyrészt nem szabad semmivel se foglalkozni, semmilyen külső behatással vagy gondolattal, ami így ez most nagyon ilyen, vagy nagyon olyan. Tehát egyrészt hagyni kell, hogy tényleg a zene csak így átáramoljon rajtunk, illetve szülessen valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Nagyon remélem, hogy a Szakcsi Rádió sokaknak egy biztos pont, ahol lehet jazzt hallgatni, jó jazzt, amit valaki kiválogatott, előválogatott nekik. Ugyanakkor nagyon sokféle jazzt is lehet ott hallani, olyan archív felvételeket, amiket máshol nem, az internet korában sem lehet mindenhol megtalálni, és olyan mai, nagyon élő pillanatokat is, mint amiről az április 30-ai koncert is szól.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pesgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Yves Robert Trio koncertje hallható. Majd ezt követően az Európai Műsorsugárzók Uniójának ajánlásával a 2025-ös Euroradio Jazz Orchestra koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett esszét írni a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Holnap angolból, pénteken németből vizsgáznak a diákok. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tüzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a Dnipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Lezuhant egy erdőtüzek megfigyelését végző kisrepülő Oroszország délnyugati szibériai részén. A balesetben a két pilóta életét vesztette. A kisgép éppen bevetésről tartott vissza az Omszki régió felett, de a célállomásra már nem érkezett meg. A roncsokat a keresésére kiküldött másik repülő személyzete találta meg, egyelőre nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. A Borzsahavas lejtőjén 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Kié ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közösség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program részeként őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Estétől egyre több gomoly felhő képződik, éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. A Szakcsi Rádió megjelenésével egy olyan fórum nyílt a magyar jazzművészek számára, ahol jóval nagyobb idősávban hallható a magyar jazzzene, és minden olyan kezdeményezés, ami ezt szolgálja, az rendkívül kedves a számunkra, és a közönséggel való kapcsolatunkat nagyon nagy mértékben segíti.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Jazznapló.
1: Míg az alapvetően befelé forduló Juhász Gábor jelenléte a 90-es években folyamatosan vált egyre hangsúlyosabbá, addig a nála két évvel fiatalabb Olá Kálmán szinte azonnal berobbant. Generációja legtehetségesebb jazz zongoristája még 20 éves sem volt, amikor Balázs Elemérrel és Egri Jánossal a 8. kerületben megalapították a mainstream jazz nemzetközi színvonalon játszó Trio Midnight zenekart. Olá Kálmán emellett a Tomsics Kvartett, a Kőszegi Trió és a László Attila Band meghatározó muzsikusa is volt, majd 1994-ben saját szextettet hozott létre. Zongoratudása mellett zeneszerzőként is a világ élvonalába tartozik. Különleges zenei világának fontos, stílusokon átívelő részét képezik a sajátos, a klasszikus zene és a jazz világát összefonó művei.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Yves Robert Trio koncertje hallható. Majd ezt követően az Európai Műsorsugárzók Uniójának ajánlásával a 2025-ös Eurorádió Jazz Orchestra koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. A Szakcsi Rádió csatorna hangja vagyok, ami egy kapcsolódást adott a hazai jazz szcénával, illetve a hazai jazz szcénának a múltjával, hiszen én magam is megismertem számos olyan felvételt, ami csak a Magyar Rádió archívumában volt elérhető.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vannak hasonló alapkövek, hasonló építőkövek, amikre építkeznek, de van, ami igazából teljesen más a felépítésében. Például az, hogy ugye a jazz az alapvetően ritmus alapú stílus, és a komoly zene meg inkább melódia alapú. És ezek között ügyesen át lehet járni egyébként, csak beletelik pár évbe, amíg az ember ezzel így tud zsonglőrködni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy azt sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: az Yves Robert Trio koncertje hallható. Majd ezt követően az Európai Műsorsugárzók Uniójának ajánlásával a 2025-ös Eurorádió Jazz Orchestra koncertje hallható.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. A Szakcsi Rádió megjelenésével egy olyan fórum nyílt a magyar jazzművészek számára, ahol jóval nagyobb idősávban hallható a magyar jazzzene, és minden olyan kezdeményezés, ami ezt szolgálja, az rendkívül kedves a számunkra, és a közönséggel való kapcsolatunkat nagyon nagy mértékben segíti.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kettő okunk és küldetésünk van itt a Földön, a létezésben lenni. Az egyik, hogy boldogok legyünk, a másik, hogy tanuljunk. És hogyha tanulunk, rácsodálkozunk bizonyos dolgokra, akkor lesz szemünk, hogy lássuk, hogy ez mekkora nagyszerű és milyen gyönyörű, lesz okunk a boldogságra. Ha meg boldog vagyok, akkor meg lesz energiám tanulni. Ha meg megint tanulok tovább, akkor megint akkor rá tudok csodálkozni. És ezt a kettőt kell fenntartani, mert semmi más nem okoz örömet igazából. Én kergetem magam a boldogság felé.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már régóta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt csak bejött egy Madonna sláger, én alapvetően szeretem Madonnát, de ettől rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiba, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalommal egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Hát, hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazz rajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szólhat, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: az Yves Robert Trio koncertje hallható. Majd ezt követően az Európai Műsorsugárzók Uniójának ajánlásával a 2025-ös Eurorádió Jazz Orchestra koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfőhivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonság a közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzáteszik, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségin a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszé témák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy Első Károly hatalmának megszilárdítása kifejezetten vizsgázóbaráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust vagy annak gyanúját, őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöld-foki köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Holnap többnyire felhős lesz az ég, helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél zivatarok környezetében viharos lesz, hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. A pontos idő 18 óra 4 perc.
3: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. Szakcsi Rádió szerintem egy remek lehetőség fiatal jazzzenészeknek, hogy bemutassák a programjukat, a zenéjüket. Ugyanígy lehetőség a hallgatóknak is, hogy ezekről értesüljenek.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Hunyi Otto, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Running Free című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, hogy azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió egy fantasztikus lehetőség a mai fiatal generáció számára, hogy ezzel a zenei műfajjal is megismerkedhessenek, és megtalálják a számukra izgalmas zenei irányokat ezen a műfajon belül, ezáltal színesíthessék a zenei palettájukat.

0: Jazz Napló.
1: Szorosan a budapesti jazz tanszakhoz kötődtek az 1980 és 1994 között két évente megrendezett tatabányai nemzetközi jazz táborok is, ahová a jazz tanszak hallgatóin kívül a jelentősebb európai fővárosok jazz fakultásainak növendékeit hívták. A tanári gárda már az első alkalommal is nemzetközi összetételű volt. A hangszerkezelési és zenekari gyakorlatokat többek között az amerikai Jigs Wiggum és a svéd Anders Carlén mellett Babos Gyula, Regős István és Szakcsi Lakatos Béla vezette. A praktikus ismeretek mellett két elméleti stádium is indult. Pavel Blatnyi kompozíciós és hangszerelési témákról, Gonda János a tábor művészeti vezetője a műfaj elméletéről tartott előadásokat. A mindennapi gyakorlatot esténként nyilvános koncertek követték.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: az Yves Robert Trio koncertje hallható. Majd ezt követően
5: az Európai Műsorsugárzó Kúniójának ajánlásával a 2025-ös Eurorádió Jazz Orchestra koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Szaniszló Richárd, ütőhangszeres művész, vibrafonos. Én Eszter Gályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, örülök, hogy beszélgethetünk.
7: Én is köszönöm a meghívást, lehetőséget.
6: Egy picit, mert tudom, hogy rengeteg nemzetközi és hazai nagy öreggel, ha hívhatom őket, így játszottál együtt, és van esetleg bármifajta benyomásod, ne talántán emléket Szakcsi Lakatos Béláról?
7: Hát személyesen is találkoztunk, a fiaival is játszottam, a legelső rádiós koncertemen is 2002-ben, ha jól emlékszem, ott is Szőke Nikolettával, Barca Horváth Józsival és Lakatos Pecek legendás dobosunkkal játszottam, és persze Szakcsi Robival zongorán. Akkor Szakcsi Bécivel is, az ifjabb Szakcsi Lakatos Bélával is sokat dolgoztunk, dúoztunk, játszottunk. Hát nem, pontosabban nem, soknak nem mondható, de a jazz érában ez soknak mondható. Akkor az ember már jó párszor játszik valakivel, az már nagy dolog, hogy összefut az utunk. Úgyhogy Szakcsi, az idősebb, tehát maga Szakcsi Béla bácsival nem játszottam. Akkor Velesegyházán élt akkor a kőszegi formációval, amikor ők játszottak, akkor voltam ott náluk vendég, vagy hát pontosabban nézőként, ha hallgattam őket, elmentem, vittem Iminek, nyugodt gyöbékében, ő is szegény barátom, úgy vittem neki pár ilyen oldalsó tomot a koncertre, behangoltam neki, szóval igen, persze.
6: De Kőszegi Imrével viszont volt fellépésed.
7: Igen, dúoztunk is, még az utolsó ebben az évben, egy év.
6: Igen.
7: Meg számomra ez olyan, mintha most történt volna, mindegy.
6: Igen, hát
7: most tudom. És, de ez múlt év január, igen, egy év. Hát igen. De visszatérve Szakcsi Lakatos Béla bácsira, természetesen amikor gyermek voltam 89-ben, vagy 88-ban kaptam egy lemezt évvégére a bizonyítványhoz, és ott hallottam először egyébként. De a rádióban is hallgattuk, tehát mindig nyomon követtem a Módos Péter féle Pori Jazz Fesztivált, az jazz műsorokat, elsősorban persze a dobszólók miatt, aztán ennek folyamányaképp, vagy ehhez kapcsolódóan azért megszerettem a jazz muzsikát, és hát persze Szakcsi Lakatos Béla bácsit, és azon a Kruzaricsis lemezen, amit kaptam ajándékba.

0: Ez a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban.
1: Fel tudod idézni az első jazzhez fűződő, de most kizárólagosan a jazzre szorítkozzunk, emlékedett zenei élményt, ami az első benyomásod volt erről a műfajról?
2: Igen, ezt egyébként régebben már jó pár interjúban el tudtam mondani, és ez nekem egy ikonikus mérföldkő volt, a Pat Metheny-nek a First Circle című albuma. És ezt a rádió közvetítette, édesapám folyamatosan éjszakáztak, ilyenkor vették fel a rádióból ezeket a jazz műsorokat. Úgyhogy viccesen szoktam is mondani néha egy interjúban, hogy talán azért nem is lett egy harmadik, negyedik testvérem, mert állandóan éjszaka ott lógtam, és hát természetesen apunak el kellett indítani a felvételt, én már aludtam, de valamikor még én is ott ültem 11-kor a műsor kezdetekén. Malosik Robi bácsi volt a műsorvezető, úgyhogy nekem az ő hangja is egy ilyen ikonikus hang a gyermekkoromból. Na és hát most tényleg szűkén a jazzre szólítkozom, mert nagyon szívesen beszélek majd, hogyha esetleg szó kerül a pop-rock, magyar pop-rock ikonokról, akik hatottak.
1: Hogyne.
2: De természetesen jazzre visszatérve, Pat Metheny, aztán 85-86, ugye folyamatosan ment a televízióban, hál' Istennek voltak jazz műsorok, ott hallgattam először Makoto Zonét, Gary Burton duóját, a Monterey Jazz Festival, vagy Montreal, nem tudom, hogy melyik jazz fesztivál most. Szerintem Montreal Jazz Fesztivál, az másik. A Montreal Jazz Fesztivál volt, és a Aldi Meulának is a 88-as vagy 87-es koncertjét, azt is a Duna televízióban láttam annak idején.
1: Akivel aztán szintén zenéltél.
2: Igen. Szóval örök hálám, hogy ezeket láthattam televízióban. Igen, ezek voltak az első ilyen impact. A magyar vonatkozás is, hogy mondjak gyorsan, 89-ben pedig a Don't Stop című lemez Vasvári Palival, akivel szintén dolgoztam. Amikor 25 éves volt a zenekar, akkor még Csepregi Gyuszi is élt, úgyhogy akkor volt 25 éves jubileumuk, és volt alkalmam velük játszani arról a lemezről is egy pár számot, a Don't Stop című lemezről. Hát Babos Gyula, tehát felsorolhatatlan.
1: A pop-rock, akkor ezt azért szőjük bele ebbe a beszélgetésbe. Inkább ez volt meghatározó, és ebbe lépegetett bele az életedbe a jazz, vagy lehet azt mondani, hogy egyszerre értek ezek a zenei benyomások, tehát mi volt, ami úgy igazán, akkor univerzálisan, ami úgy az egész zene, ami úgy betört az életedbe, ez melyik pillanat volt?
2: Ez egy szuper kérdés, Máté, azért is szerettem ezt, mert mostanában szoktam ezt így mondani, amikor alkalmam nyílik beszélni erről, hogy tulajdonképpen annyira egytőről fakadtak ezek a zenék. Ugye klasszikus zenét végeztem, de akkor még nem hallgattam klasszikus zenét, hanem pop, rock, külföldi, magyar, mindent hallgattam, és most pont tervezek, el is árulhatom a hallgatóknak végsősorban, egy olyan tanulmányt szeretnék, egy szín. Én színeket látok a hangokra egyébként, az akkordokra nem feltétlenül, de a hangokra igen, és szeretnék egy olyan ezzel demonstrálni ezt az alapigazságot, amit most majd mondok, hogy a maga pop-rock zene és a jazz annyira közel állt a klasszikus zenéhez, és ők maguk is annyira közel álltak akkordra, zeneileg egymáshoz, hogy színekkel fogom majd a különböző akkord karaktereket jelölni, és csinálok egy színtáblázatot, mert ugye, hogyha ezt én elkezdem zongorázni, mondjuk egy adott esetben egy TV interjú, van ott egy zongora, ha lenne majd ilyen később, és tényleg szeretném is bemutatni ezt, prezentálni zongorán, de ugye ezt hallani hallja a közönség, de nem érti. De a színtáblázat alapján, amit mondjuk meg tudok csinálni, elég sok magyar jazz, pop rock, minden műfajból, a színek alapján már is látszik, csak a karakterisztikákat fogom jelölni színekkel, és akkor azok a karakterek, amik megjelennek, az tulajdonképpen színtáblázaton látszani fog, egyértelmű, hiszen amikor zongorázom is tudom, hogy például a Non-Stop Együttes Lélegző Furcsa Hajnalon című szerzemény, ami tele van, Maj Szepti meg, Fél Szűkített, Mol Szepti meg. Ugyanezt összevettem mondjuk egy Pat Metheny-nek, ahogy már ezt meg is tettem, a Bass Alla című, azt hiszem pont az a 84-es First Circle lemezen van, azzal az elével, vagy például Demien Rózsának a Szabadság Vándorai című száma, ugyanabban a hangnemben is van ráadásul, és hogyha mondjuk összevetem Bach Hámos szvittjének valamelyik tételével, de ugye az a harmónia bázis, és ráadásul ugyanaz a hangnem, csak éppen ott éppen durváltás van a darabon belül, tehát hogyha már megnézem a klasszikus Bach, Pat Metheny, Demien, Szabadságvándorai, és így tovább. Látszik, hogy azokból a akkordokból táplálkoztak ezek a zenék, és sőt, még akkord menetek is, ahogy megy a Szabadságvándorai, és szépen megy le a basszus, stb. Nagyon nyomon követhető, már csak a színek alapján. A hallgatók nem is kell érteni a zenéhez, a színskálát már látja, egy adott számnak a színskáláját egymás felé tudom majd rendezni, és nagyon jól látszik majd, hogy visszatérve a kérdésre, hogy miért honnan is jön a jazz az életembe, ezek együtt mentek, teljesen párhuzamosan, teljesen természetes volt, hogy hallgattam egy Ne sírjétem Argentine című számot, vagy egy Cavatina, a Szarvasvadász című filmből, vagy hallgattam ugye bármilyen ilyen szép filmzenét, vagy klasszik, úgy értem, hogy popzenét, és akkor ehhez képest mondjuk jött a Petmetén, 7 éves, 8 éves koromban, ezzel a harmónia menettel, most aztán később, vagy éppen azzal párhuzamosan az Edda együttes, bármelyik magyar, tényleg gyönyörű Omega Gamma Polizós fent, és van egy ilyen felvétel, azt is játszom, és jöttek ezek a szerzemények, és természetes, hogy megszerettem a jazzt is, mert ugye hiszen ugyanazokat az akkordokat hallgattam, mint mondjuk egy Billy Joel, vagy a Just the Way You Are, vagy valami ilyesmi szerzemény. Ugyanazok a harmónia menetek voltak, és természetesen, mivel ezt megtaláltam azokban a jazz nótákban is, most én nótának mondom, Pat Metheny-nél, vagy akár aki előbb felsoroltaknál, gyerekként, 8-10 évesként, hogy ne szerettem volna meg a jazzt is, hiszen ugyanazokból az akkordokból táplálkozott. Úgyhogy tényképpen ez a válasz. Annyira ettőről fakadtak a zenei igények, a zenei igényesség és az ízlésvilága a zenészeknek, annyira szépeket akartak. Hát minden rock együttesnek, minden valamire való rock együttes törekedett arra, hogy legyen egy ballada. Mi úgy mondtuk régen, hogy lassú szám, amire lehetett lassúzni, de pedig nem is tánczenék voltak effektíve, de valóságban, de minden valamire való együttes törekedett arra, hogy legyen valami nagyon szép a lemezen, szép. De hát a Kártákó együttes, el se kezdem felsorolást, mert megsértek valakit, aki hagyom. Egyszer minden zenekar olyan ikonikus, gyönyörű nótákat alkotott, és ezek annyira közel álltak a jazzhez is, amit szerettem, hogy hát nehéz volt nem a jazzt is megszeretni, mert ugyanebből táplálkoztak, és a klasszikus zenéből tulajdonképpen.

0: De látom, hogy milyen fontos neked ez a színskála, és egy kicsit akarok még erről kérdezni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a fixek a színek, tehát hogy a világosból a sötétbe az valahogy egyezik a magasból a mélybe, már ugye a hang magasságokkal, vagy a hangokkal, vagy mert azt mondod, hogy te színeket látsz a adott hangoknak megfelelően, de ez csak, hogy mondjuk, ha én ott lennék most ezen az előadáson, és akkor érzékelném ezeket a hangokat, tehát mondjuk, hogyha egy hangot követ egy magasabb hang, akkor a színben egy világosabb szín követ, vagy lehet, hogy pont fordítva, de hogy ez megegyezik a kettő?
1: Nem, érdekes módon teljesen más színek, és nincs benne a logika az elrendezésben, nem is tudom, hogy hogy alakult ki. Most pont a legutóbbi koncertemen Borbén Misivel játszottam múlt héten, aztán pénteken volt a Budapest Jazz Clubban egy koncertünk, és ott találkoztam egy hölgyel a közönségből, aki mondta, hogy hallotta ezt a szín látást, mert valahogy szóba került egy kompozíció címe kapcsán, miért nem tudtam eldönteni, hogy Hope vagy Havanna legyen a címe, és mondtam azért, mert maga az, amit jelöl, mint érzés a remény, és amit maga a tájegység jelöl, hogy az egy, nem mint nyaralási vágy, most tényleg semmilyen dolog nincs benne, maga az a hangulat, amit ez a Havanna, ez a tájegység, ez a klíma nekem jelent színben, azonos szín. És ezért tudtam a címet kiválasztani. A lényeg az, hogy ez a hölgy odajött, és mondta, hogy neki az A betű, nekem kék színű, azt mondta neki sárga, nekem például a négyes az stimmelt, például számoknál is van ez, nekem az a narancsága, de neki is a narancsága volt, de a másik szín, tehát teljesen nem is sorolom fel. Az a lényeg, hogy innen is látszik, hogy ez a percepció, az érzékelés, hogy nekem ez hogy működik az agyamban, más sem teljesen más. De az én színskálán természetesen megcsináltam oktatási céllal már, amit nem kell nyomon követni, mindenkinek, akinek van ilyen, az annak kialakul ez. De egyébként érdekességképp tényleg megcsináltam a vibrafont, hogyha alkalmam nyílik előadást tartani, improvizációról, egyebekről, akkor mindig ki is szoktam vetítenie. A hangszerem le van fotózva, és be vannak színezve a hanglapok. Kicsit akkor a fejemben látnak, hogy mit érzékelek. Tényleg olyanok a négyverű, amivel játszom, az olyan, mint egy ecset. Tehát önképpen, amikor hallgatom a muzsikus társaim zenét, hogy mit kell improvizálnom, még hozzátennem a festményhez, amikor az ember a zenét úgy hallgatja, mint egy nagy festményt, akkor tulajdonképpen mindig tudom, hogy oda kell még egy ecsetvonás. Esetleg megerősítem a citromsága szint, amit hallok, amit látok, megerősítem a narancságát, a szürkét, a zöldet, és mindig tudom, hogy érzem, és remélem, hogy mindig a legszebbet választom ki, hogy mit kell még hozzátenni az adott festményhez, ez egy érdekes érzés egyébként.

0: Még ennek kapcsán neked ez megnehezíti, vagy megkönnyíti amúgy a zenehallgatás élményét, hogyha csak élvezni szeretnéd azt, amit hallasz? Tehát, hogy nincs túl sok információ, ami átszűrődik a zenén keresztül?
1: Hát érdekes módon a hallgatáskor ez nem látom. Lehet, hogy szerencsém is van. Az érdekes lenne, furcsa lenne, hogyha hallás közben. Viszont amikor egy adott szerzeményben hallom, akkor az már más. Mert akkor belehelyeződök magába, abba a kontextusba, abba a hangnembe, és akkor már hallom, hogy miben történik. Egyébként érdekes felvet, nem tudom, hogy milyen lenne, de ez nem. Olyan módon viszont segít, amit az előbb mondtam, hogy mindig ugye a vibrafonon el kell találni a hanglapokat, és akkor természetesen látom a citromságát, látom a narancságát, a szürkét, és így elég könnyű eltalálni. Meg ráadásul, amikor az akkordok meneteket meg kell jegyeznem, és általában mindent fejből játszok, és ezért tudok nagyon gyorsan memorizálni, mert tulajdonképpen nekem ezek nem akkordok és jelek, hanem egyszerűen maga a betűnek is színe van, nekem zenei hangoknak is, és tulajdonképpen nekem ilyen zsákokban, színblokkokban vannak ezek az akkordok. Nem is tudom elfelejteni, mert tudom, hogy a D-moll szeptim milyen színekből áll, és akkor tudom, hogy azok. Hál' Istennek.
0: Igen. Vibrafonos már olyan sokszor említettük, természetesen. Ez mikor lépett be az életedbe ez a különleges hangszer?
1: Ugye azt említettem, hogy az ikonikus Gary Burton Makotozone, akkor a Vasvári Palinak a Don't Stop című lemez, ahol hallott a marimbát, vibrafont, Kruzarici, ugye a Szakcsi Béla bácsival közös lemez. Tehát hangzásban itt lépett be, meg láttam tévében, de amikor először találkoztam, az 8. koromban kerültem le Szegedre a Zeneakadémiára, tehát a konzervatóriumba, és a 8. ott járván, akkor a üzítőteremben már volt egy Premier 701-es vibrafon. Na, akkor láttam először. Elég csotrogány állapotban volt, én birtokomban is volt egy ilyen, eladtam egy tehetséges tanítványnak, szinte ingyen, nagyon aranyos, úgyhogy ez egy kiváló hangszer, a Premier 701-es, felújítva meg pláne. Na, akkor találkoztam, tehát ilyen 89-90 tájékán találkoztam ezzel a hangszerrel, hogy ez hogy is néz ki valójában, és hogy szól.
0: És mi fogott meg? Mert az oké, hogy honnan jöttek, meg hol hallottad, de hogy azért az, hogy valaki a hangszer szerelmese lesz, nyilván ütőhangszeresként az egy picit már könnyebb, hogy utána ki is próbáld, vagy hogy játsz is ezen a hangszeren, de hogy mi vett rá arra, hogy hogy igazából végigkíséri aztán az életedet.
1: Hát tulajdonképpen most mondok egy vicceset. Igazából nem, hogy szellemben nem vagyok a hangszerrel, hanem néha még veszekszünk is. Ugyanis...
0: Ez a legjobb kapcsolatokban is így van.
1: De ez jó, igen, így van. És ráadásul ez azért vibrafonozok, mert már csak ehhez értek ilyen magas szinten, de én legszívesebben, ha most újra kezdeném, talán gitáros lennék, vagy zongorista, mert az agyamban annyi minden más teremtődik zeneileg, hogy a négy verő mindig kevés a három oktáv. Kevés a négyverő, és nem tudom szeparálni, úgy a bal kezemben nem tudok akkordokat fogni, és a jobb kezemben nem tudok olyan dallamokat játszani, ami a fejemben teremtődik, és tulajdonképpen abból a sok hangból kell kiválasztanom mindig a lejátszhatót. Persze nem is baj, mellé is ütök, de az teljesen így van rendjén, legalább tényleg ki akarja az ember a fejéből játszani a dolgokat, de mindig meg kell húzni a határon, hogy na, ezt most nem tudom lejátszani. Zongorán meg nem vagyok annyira jó, ott is az van, amikor én szabad improvizációkat szoktam zongorán csinálni, egyébként a Bartók Rádióban is volt módom egyébként egy koncerten 2018-ban, emlékszem, tulajdonképpen 98%-ban zongoráztam, egyszer vibrafonoztam csak, és ott is szabad improvizációkat is játszottam a zongorán. Egyedül ott is mindig érzem, hogy mit nem tudok. De az én agyamban sokszor, néha meg is tudok valamit belőle valósítani, Chopin-es, Grieg-es, Liszt-es futamok is vannak, de egyszerűen nem tudok mindent megvalósítani technikailag, mert idegrendszerileg ez a fejlődési szakasz már lezárult. Próbálhatnám én, de most elmondok egy másik érdekességet a vibrafon kapcsán, ugye mondtam, hogy nem vagyunk jóban, mert mindig harcolok vele, hogy miért csak három oktávod van? Hát nem tehetek róla válaszolni. És miért négy verővel kell, és miért nincs több? Nem lehet képtelenség. Ja, és még a hangszernek a hangtartománya is magas, csicsereg. Én se szeretem annyira, mert sokkal mélyebben szólnak meg azok az akkordok, amikor zenét szerzek zongorán például, azok mélyebben vannak, a vibrafon minden egy oktávon magasabban van, és nem, és legszívesen mondanám neki, hogy légy színe, csicseregj annyira. És akkor marad az a másfél oktáv, a három oktávból a hangszer fele, amin én dolgozhatok, ami hasonlít még ahhoz, ami a fejemben hangzik, azon meg nem lehet másfél oktávon sok mindent lejátszani. És akkor visszatérve, hogy a zongora, hogy érzem, hogy mit lehet, mit, stb. Lisztás, és ez a idegrendszeri fejlődés bezárult. Ráadásul a vibrafon kifejleszt egy olyan dolgot az ember agyába, hogy csak azt, amit lát, azt el kell találja. Na most a zongorán olyan bizonytalanak érzem magam, mert mindig csak azt játszom le szívesen, amit látok. És mivel már befejeződött az a fejlődési lehetőség, legalábbis nálam, valószínűleg képesség is, hiszen én nem lennék az a 3 éves tehetséges zongorista, aki olyanok vannak, nem, hogy rá kell születni a zongorára, és tudom. Tehát egyszer, aki valaki már 3 évesen Mozartot zongorázik, meg 6 évesen, stb. Tehát nekem alapvetően biztos nem lennék jó zongorista úgy, mint vibrafonos, de ugye csak azt ütöm le a zongorán is, amit látok, nincs az a biztonságérzet, hogy nekem felszadnak az ujjaim a akkord felbontásba, és csak azt, amit látok, azt játszom le. Tehát ez is gúzsba köt, de ez gondolom a vibrafon játék miatt van, hogy neki hála, úgy idézőjelben.
0: De miért egyébként a vibrafonnál, hogy azt olyan sok zenésznél látni, gitár, zongora, egyéb, nem néz oda csukott szemed, de tényleg a vibrafonnál ez nem?
1: Vibrafonnál működik azért már ennyi év után, tehát sőt szeretem is, amikor el tudok nézni a hangszert, és úgy tudok, már jó pár akkordot le tudok úgy dalomot is játszani, hogy nem is nézem a hangszert, nézem a muzsikostársakat, hogy felnézek a plafonra, és tényleg azt érzem, amit ők, hogy be tudok a saját agyamba tulajdonképpen zárkózni, és ilyen, amúgy is van ilyen flow élmény, az úgy szokott történni, hogy nézem a hangszert, de akkor már szintén nem nézem a hangokat, csak előre bámulok én üveges szemmel, és a kezem, mint hogyha nem is az enyém lenne, és az úgy megy, és mindent eltalál, hál' Istennek, és akkor teljesen ugyanazt az élmény, mint a becsukott szemmel, de azért azt is meg tudom, hál' Istennek, ennyi év után már persze csinálni, hogy játszom, és nem is kell nézni a hangszert, az jó érzés.

0: még abban segíts egy picit eligazodni, hogy mi pontosan a négy verőnek a funkciója?
1: A négy verő funkciója, most hogy mondjam, a Amadinta Ütő Együttes, 84 óta Magyarországon ők azért sokat tettek ennek a népszerűsítéséért. Természetesen az nem az a Gary Burton fogás, ami a jazzben alkalmazható és alkalmazandó a virtuóz verő kezelés miatt, de ők sokat tettek ezért, hogy ez népszerű lett, értve az alatt azt, hogy megjelent az egyetemi oktatásban mindenütt, szerte az országban, például Győrben is, Várai Laci tanár úr, akkor Szabó István tanár Debrecen, mindenki tanította a négy verőt, ez egy ilyen divat, 80-as évekről beszélünk, tehát tényleg elég hamar ez divat lett, és persze még van a Józsi bácsi, ugye, Balázs Oszkár, itt is kár elkezdeni, annyi sok ikonikus ütős embernek köszönhetjük ezeket a dolgokat, és egyébként azért is fontos elmondani, a mai fiatalok már nem szokták, csak mondom az Instagramon, most direkt én magyarosan mondom, az Instagramon, vagy ilyen közösségi oldalakon nem nagyon mondják, hogy kitől tanultak, mindig úgy állítják be, mint hogyha, de ez külföldön is így van, mint hogyha ők maguk találták volna ki, és mindig elfelejtik, hogy mondani kell a nevet, ahonnan tanulták. Pont egy tanítványomnak küldtem egyébként, csak így marginálisan mondom, tegnap este egy hangüzenetet, egy videóval, hogy nézd meg, Dennis Chambers is mondja, hogy kitől tanulta azt a, kitől vette azt a kis triolás technikát. Szóval ez nagyon fontos, dévek is mindenki, mindig említjük, ez fontos, ez csak egy ilyen útra való a fiataloknak, hogy sose felejtsék el, hogy kitől tanultak, ez fontos. De visszatérve, ugye a négyverő, hogy maga a négyverő és Gary Burton, ugye nagyon sokat tettek ugye a Madinda Ütő Együttes, úgyhogy én is elkezdtem fogdosni ezt a négyverőt, hogy kell egyáltalán. Természetesen ezt a régi verőkeresztezést használtam én is, és a diploma évében, amikor már volt internet, akkor felfedeztem, hogy van egy Gary Burton is. Azt láttam én a videó felvételken, az, amit mondtam, említettem, a Montreali Jazz Festival 85-ös felvétel, láttam, hogy vagy máshogy van fogva az a verő, most csúnyán mondva, máshogy fogja a verőt Gary Burton, és akkor megszereztem akkor, amikor a fizetésem azt mondom, 36 ezer volt, egy kotta 6 ezer forint volt, tehát tényleg hihetetlen drágaságon, de megszereztem, és nagyon aranyosak voltak, leszállították nekem a hangszerboltba Szegedre, nem tudom, mondhatom a nevét.
0: Hogyne?
1: A Csermák hangszerüzletbe, Csermák Antal bácsi, önök is nagyon sokat köszönhetek, volt, hogy kölcsönzött nekem még hangosító eszközt is koncertre, úgyhogy ezek segítettek minket fiatalokat, na. Szóval nagyon hálás vagyok ezért, és oda megrendelték az első Vic Firth verőt, akkor játszottam, az is nagyon drága volt, mert egy pár volt 12 ezer forint, és olyan fizetés annyi volt félállásban mondjuk 36 ezer. Na mindegy, és akkor tulajdonképpen két verő egy havi fizetés volt, a fél fizetés. Úgyhogy, de minden esetre megérkeztek Amerikából ezek a dolgok, ez nagy dolog volt, a kotta is. És akkor ott láttam, hogy igen, így kell fogni a verőt, és a diploma évében 2000-ben kezdtem a négy verővel már úgy dolgozni, ahogy tényleg kell a jazz hangszeren, a jazz vibrafonozásban.
0: Mikor fogalmazódott meg benned először, hogy érdemes lenne saját formációt kilakítani, vagy hogy elkezdesz csapatban gondolkozni?

0: Most fiatal, most már idősek vagyunk mindannyian, de akkor ő is 20 éves volt, mint én. És Rezs Béla, vele duóztunk, ő volt az egyik bőgősöm, akkor Kertész Ákos, szentesi srác, aki egyébként Szegeden végzett, de ő kőszegi felfedezettje volt Kőszegi Imre. Még egyszer tévében is fellépett Kőszegi Imrével, még 80-as évekről beszél, 87-88 környékén. Úgyhogy ő volt a jazzdobos, más nem is volt, aki ilyen kvalitással rendelkezett, akkor Pfeff Marci Gyuláról, vele tudtam egy zenekart, ő volt akkor Máté Laci, aki Zebi becenevén itt a zenei életben, ő most már szem Pesten él. Szóval nagyon kevés volt a zenész, akivel lehet. Blahó Attila zongora, most ő jutott eszembe, Blahó Attila, de ő nevét csak később ismertem meg, és én már akkor elköltöztem Szegedről. Na, és szóval így kezdődött. De az indítatás meg volt, hogy legyen valami zenekar, zene, csináljunk valamit.
1: Beszúrok egy zárójelet, ugye igen. Itt a konzervatórium volt ugye a szegedi éve.
0: Igen.
1: Csak mert, hogy legyen meg ez kereken, mondtad, igen, hogy Szegeden, igen. És csak, hogy ez azért egy fontos,
0: ez
1: hogy
0: az, ugye, igen.
1: És akkor utána a Liszt Ferenc Zeneművészeti főiskola, akkor még, és akkor ennek volt a konzervatórium a Szegeden.
0: Igen,
1: csak tettem egy ilyen, hogy magamat is bele tudjam helyezni a történetbe. Bocsáss meg, és folytasd, kérlek.
0: Teljesen jó, sőt, nekem nagyon tetszik, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészetinek hívták konzervatórium, és a Zeneakadémiát is ott végeztem el. Ugyanaz a nével, azért az jó, amikor a pecsét olyan ember diplomájában benne van. Ugye? Mert azért a József Attila Tudományi Egyetem, azt hiszem, ahhoz tartozik, most már nem is tudom. Én sem tudom pontosan, de ugye ez nagyon, az én számomra ez fontos, hogy a Liszt Ferenc neve ott van a pecsétán. De a lényeg, hogy így ez az indítatás, ez alapvető, hogy az ember zenét szerez, akkor valahogy be kéne mutatni ezt a zenét, és hát természetes volt, hogy rögtön zenekarokat hoztam létre, próbáltam. Persze akkor még vidékiként, aztán Orosházán éltem, és aztán Orosházára lehívni Pestről jazzzenészeket, ez egy nagy dolog volt. Olá Zoli volt, Bőgőn, Cseke Gábor zongora, az volt az első ilyen koncertem 2001-ben. Bágyi Balázs volt a dobos. Volt egy ilyen szóló koncertem Orosházán 2001-ben. Na, a dolog volt, egyrészt ki is tudtam nekik fizetni a gázsit, tudtunk rá valahogy támogatást szerezni az iskolával, vagy a művelési házzal, és nagy ikonikus pesti jazzzenészekkel tudtunk zenélni, az jó volt.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: És ekkora kortárs zene és a jazz keveredett ezekben a te zenei, vagy zeneszerzői munkásságodban, vagy hogy lehet meghatározni mondjuk, ami akkor elhangzott ezen a színpadon?
2: Hát jó kérdés, mert egyébként tényleg akkor tájt még, sőt most is komponálok ilyeneket, de most próbálok azért mindig közönségbarátabb zenéket írni, és akkor természetesen igen nyomon követhető volt benne az egyetemi éveknek a lenyomata, ami nem baj, csak az egy kicsit nehezebben hallgatható muzsika volt. De mindig melodikus volt, lévén, hogy Petmeteni meg és a poprock érából jöttek az első zenei élmények, úgyhogy ez nekem mindig azért a melódia, a dallam az mindig most is fontos. Gary Burton is nagyon melodikusan improvizál, sosem játszom. Azért is mondtam, azért is jó volt, hogy úgy konferáltál, hogy ütőhangszeres művész és vibrafon, mert a jazznek a nyelvezete annyira, ha egy klisé zenész lennék mondjuk, tehát ilyen pattern művész, akkor a jazznek az ilyen, mondjam, tényleg nyelvezete, pattern nyelvezete, ilyen, úgy szoktam mondani, hogy zenei tasakos leves, zenei ilyen előre gyártott kis dallamok alapján játszanék, akkor az olyan kis szűk szegmense a improvizációs nyelvnek, hogy akkor nagyon behatárolható lenne az, amit játszok. Ilyen módon én nem bánom, hogy a kortárs zenétől kezdve Grieg, Bach, romantika, minden jelen van a zenébe, és ott is mindig a melódia fontos, és ez azért számomra egy ilyen útvonal. De hát ugye ez volt az első, igen, az első szerzeményekben ezek tükröződtek. Most már azért főleg, hogy a családban tulajdonképpen a feleségem sem zenész, és nagyon jó az, hogy egy nyitott fül hallgatja. Én is mindig próbálom úgy hallgatni, mint egy adott Józsi bácsi, Kati néni a közönségből, hogy mintha nem zenész lennék, és mit kéne oda játszanom, hogy ne játszam túl. Ezért is visszatérve, hogy nem is mondtuk direkt, hogy jazz vibrafonos, mert mondom, hogy nem játszok kvártakordokat, ami nem kell tudni a hallgatóknak most mi ez, de nem játszok kifejezetten jazz harmóniákat csak azért, hogy látszódjon, hogy én jazz zenész vagyok. Hanem amit a darab igénye, a zene igénye, hogyha ha csak egy sima, egyszerű hangzatot igényel, akkor csak annyit játszok. Ha a klasszikus zene, akkor klasszikus zenei.

0: A vibrafon megköti, hogy a jazzben meddig merészkedhetsz ilyen szempontból, ezek a, amikor veszekedtek éppen is kiderül, hogy hány oktáv, stb. Tehát, hogy itt azért érzed úgy is a határait a hangszernek, hogy műfajilag nem lehet azért már ezen tovább nyújtózkodni? Akár más, itt most a klasszikustól a jazzig, inkább akkor vegyünk bele mindent. Mire képes egy vibrafon
1: zeneileg? Tulajdonképpen ez a jó, hogy ettől függetlenül mindenre csak technikailag lehetetlen mindent lejátszani rajta, de zeneileg egyébként azért szoktam én belecsipegetni mindig. Tehát azért, hogyha valaki nyomon követi majd ezek után, vagy eddig nyomon követte a munkásságot, akkor hallja, hogy az ilyen szabad improvizációkban, amik most is zenekartagként egyéb más formációkban egy belopok, ha a zene olyan, de amit az elmondom, ha a zene olyan, és igényli, akkor azért nagyon jól jönnek ezek a régi behatások, és akkor rögtön tudok tényleg kortárs jellegű, rögtön tudok Bartókosan játszani, rögtön tudok ilyen mikrokoszmosz dolgokat bele, mert hogy olyan hatású dolgokat, klaszterek, kis szekuncsolódások, mindenféle. Az ember nagyon gyorsan fénysebességet cikáznak bent a gondolatok, úgyhogy azért jó, hogy van mihez nyúlni. De hát ez a szókincs gazdagság, ez tényleg annak köszönhető, hogy klasszikus tanultam, és nem pattern alapúan zenéltem sosem, nem gyakorolgattam ilyen fordulatokat. Egyszerűen nagy bajba is voltak velem, mert Holló Aurél meghívott, nagyon kedves egyébként, meghívott, tartsak egy, szerintem 10-15 alkalom lehetett, Bartók Konziben jazzibafon kurzus, és azt várták, hogy majd én tanítok ilyen fordulatokat. És én nem, én csak a képességet tanítottam, hogy mivel lehet elérni, ahogy én is elértem ezt, és nem tanítottam semmit. Én talán kettőt tudtam nekik mondani a saját életemből, amikor fiatal voltam, akkor mit használtam, de valamint a két ilyen zeneelméleti trükköt, bizonyos két akkordra, hogy mit el sem mondom, mert felesleges, és akkor utána rájön az ember, hogy sokkal több lehetőség van, egy hatalmas dallamokkal teli ajtó nyílik ki, ha az ember nem azokat használja. Ha kinyitom, mindig ugyanaz a kettő. Vagy ha kinyitom a harmadik ajtót, és akkor itt van még 168 másik, amit én játszhatok. Úgyhogy ezért erre törekszek mai napig is. De minden visszatérve vicces tudom, de azt várták, igen, hogy majd mutatok ilyen trükköket, és mindig azt mondtam, hogy először is legyen teremtő akarat, és az van, akkor utána majd a technika is kialakul hozzá. Úgy egy technikát tanítani, úgyhogy a gyerek nem tudja, hogy hova helyezze, az kell egy belső indítatás, egy zenei ötlet, egy dallam, ami felviláglik az agyában, a szívében, és azt mondja, úristen, de szép ez, na most ezt megcsinálom, ha kő hutyog az égből, akkor is megcsinálom valahogy vibrafonon. És itt van a veszekedés a hangszer, hogy na, azért még mondja, hogy gazdám, azért ezt nem lehet. Na, akkor kell a muzsikus társít, meg a másik kérdésre a válasz ismételten, hogy a zenekar, akkor jönnek a drága muzsikus társak, hogy figyelj, akkor most ez a szerzemény, valaki játssza, mert nincs annyi kezem.
0: Arról még kérlek, mesélj egy picit, hogy jelenleg milyen produkciókban működsz közre, és egyáltalán hogy, hol, mikor láthat, hallhat téged a közönség?
1: A magyar vonatkozásban most a Red Stones Quartettel lesz majd koncertem április 25-én, májusban is lesz koncertünk, meg felből is írtam, nem tudom a dátumát. A Vibraton Quartett tagjaként is lesz koncertem májusban, sőt júniusban is, augusztusban is lesz koncertünk. Lesz valami rádiófelvétel is, ha jól tudom, a Vibraton Quartettel májusban. Hál' Istennek, nem tudom, a dátumokat fejben most annyi van.
0: Az annak az milyen jó, egyébként
1: vibrafon szempontból, amikor csak egy koncert van egy 3 hónapban, akkor azt mindig tudom fejből. Most tényleg, hál' Istennek van annyi, hogy nem tudom hogy fejből. Az már jó jel. De természetesen egyébként kényszerhelyzetben is igyekszem magam hozni. Nem biztos, hogy sokszor fogok még zenekari munkát vállalni, azt már mondtam a srácoknak is, úgyhogy ha itt hallják, akkor nem fognak meglepődni. Ugye próbálok kényszerhelyzetet teremteni azáltal, hogy majd a zenekari munkákat én majd minimalizálom, egy kicsit szünetet tartok, hogy legyen egy kényszerhelyzet, hogy csak a magam dolgaira. Egyébként is most nyertem pályázatot, Nemzeti Kulturális Alapnál zeneszerzői pályázat, úgyhogy azt meg kell csinálnom, meg kell valósítanom ebbe az évben, ami Makoto Zanánihoz, Aldi Meulához, és egyébként Paul Vertikóhoz, Lawrence Hopgoodhoz köthető, majd egy pár szót, ha van idő, akkor arról beszélek.
0: Kérlek, persze.
1: Úgyhogy tulajdonképpen azzal szeretnék foglalkozni, de most ezeken a koncerteken hallhat a közönség, és természetesen Boy B. Misivel is játszottunk múlt héten, annak is biztos lesz még folytatása, de az biztos, hogy ilyen független előadóként szeretnék, nem a saját zenekoromon kívül szeretném azt, hogy ne sokat lehessen hallani annyira a játékon, mert igazából unalmas tud lenni. Hogy én azt szeretném, hogyha már más vibrafonos is játszanak. Egyébként jó lenne elindítani a jazz vibrafon oktatást is, de hát mindig mondják a nagy öregek, hogy nagyon irdatlan nehéz, tudom, de hát valahol el kell kezdeni, hogy Kőszeg Imi is elkezdte, sőt már van harmonika tanszak, meg népi zene, népi harmonika, stb. Tehát el kell kezdeni valamikor majd ennek az oktatása, amíg még az ember él és egészséges annyira, mert a tudásomat meg persze át szeretném adni, hiszen tanár is vagyok. Úgyhogy nehéz dolog, de hát majd csak sikerül. De visszatérve nem akarom, hogy mindig én, mert ugye nekem van egy adott dallamvilágom, ami rám jellemző, az lenne jó, amikor már azt hallanám, hogy na, de jó, más végre másfélbe fonozik. Mert én ezt mindig szoktam mondani, nem a pénzért zenélek, hanem a tudásomat használom, hogy zenét alkossak. És azért ez fontos különbség. Egyébként azért is, mert a vibrafonos nem koncertezik annyit, tehát ez egyértelmű, hogy ezzel a különleges hangszínen nem lehet minden zenekarba ott lenni, mert unalmas is lenne. A bőgő az kell, basszus, dob, az a ritmus szekció az kell, hogy legyen. A vibrafon az olyan különleges, mindig mondom, mint egy oregano, tehát tényleg az egy olyan fűszer, ami azért nem minden zenébe kell. Úgyhogy, de a lényeg az, hogy emiatt én megtehetem, hogy nem vagyok egy ilyen kényszerhelyzetben pénzkeresés szempontjából. Ami van, azzal megelégszem, tehát nincsenek nagyvágyaim. Nem, ezért nekem elég az ahogy megélek most a családommal, úgyhogy ilyen módon az alkotásra tudok koncentrálni.
0: Ezek a nemzetközi nagyságokhoz fűződő projektek, mert azért ez elég izgalmasnak hangzik.
1: Igen, igen. Makoto Ozonéval már elég régóta tartjuk a kapcsolatot. Tulajdonképpen már 2012-ben lett volna alkalmunk itt játszani.
0: Őt, hogyha mondjuk egy mondattal kell leírni azon a közönség azon tagjai számára, akik igen, esetleg akik nem ismerik, akkor mit lehetne róla elmondani, hogy ő, tehát mi lenne így, amit te adsz neki most így titulus?
1: Hát ő jazz zongora művész, jazz zongorista, 41-nyány évesen, hogy most beszélgettünk róla, 41-nyány évesen fordult a klasszikus zenéhez. Azt tulajdonképpen azt hiszem akkor, tehát amikor aki, hát 2004 tájékán, amikor Gary Burton-nel felvették a Virtuózi című albumunkat, vagy 2003. Lehet, hogy 2002, nem tudom. De ez az időszak, amikor a klasszikus zenéhez felé is fordult, és a Gary Burtonhöz köthető természetesen a munkássága. Úgyhogy 2008-as lemezemet küldtem el még annak idején neki, ami alapján akkor Christian McBride-dal lehetett volna muzsikám, Jeff Tame Watts-al, ő volt a triója, és egyszerűen tudtam leszervezni Magyarországon. Nagyon nehéz azért bizonyos kapukat döngetni, pénz, stb. Nem volt rá. Úgyhogy utána nekem családomban volt egy kis változás a családi életemben, akkor az engem visszavetett így alkotás szempontjából, kicsit fel is adtam az álmaimat, de Makoto Ozonével végsősorban 2020-ban volt már dátumunk, amit a vírus keresztül húzott ugyan, de virtuálisan már akkor muzsikáltunk. Volt egy ilyen koncertsorozat a vírussal teli napokban, és ezzel próbált ilyen gyógyírt a lelkekre, hogy minden este zongorázott, és akkor mi virtuálisan zenéltünk az elmaradt koncert miatt is. Na, a lényeg az, hogy ez a munkásság ez tovább folytatódott, most már a 5. koncertdátumunk szerveződik, úgyhogy remélem az is sikerül, és az már külföldön, úgyhogy jó lesz kitörni egyébként egy kicsit ezzel a muzsikával. Amit tudom, hogy egyébként a közönségnek, a hallgatóknak mondom, ugye nem ismerik ezt, de Gary Burtonnel való munkásság annyira ikonikus, hogy ez biztos, hogy nagy tétje lesz. És nekem is nagyon oda kell tenni magamat. Hál' Istennek mondta is most a legutóbbi koncertünkön a Magyar Zeneházban, most fél év múlva már ezt lehet mondani, volt egy privát koncertünk, és mondta, hogy a közönségnek is mondta, hogy amióta ő Gary Burtonnel nem muzsikában nem találtam meg azt a vibrafonost, akivel szívesen játszik. Hallgatván a többi vibrafonost Amerikában is bennem találtam meg ezt, és ez nekem ez egy díjjal egyenértékű bók, és hát én is nagyon örülök neki. De mindazonáltal ez egy felelősség is. Nem úgy van, mint régen, amikor Gary Burtonnel ők muzsikáltak, hogy eltelt 10 év az legelső komoly lemezükig, és tulajdonképpen úgy tudtak muzsikálni, hogy a közönség nem volt annyira jelen. Mi rögtön manapság minden rögtön fel van az interneten, és rögtön minden berobban, miközben egy formáció még azért lehet, hogy kicsit összeszokóban van. Kicsit furcsa ez.
0: Hát bár a árnyalatokról már beszéltünk, de azért azt akkor leszűröm ebből, hogy azért igen sokszínű feladatok várnak rád a szó legjobb értelmében, és nagyon igen, izgalmasan igen. Hangzik mind a magyar koncertek, mind ezek a nemzetközi nagyságokkal a különböző projektek, és hát ehhez minden jókat szeretnék neked kívánni, hát és kitartást, mert igen sok dolog vár rád. És nagyon, nagyon örülök, hogy meséltél mind a hangszerről, mind pedig a te zenei eddigi pályádról, mert nagyon sok érdekességet megtudtunk, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt voltál, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm a szuper kérdéseket, köszönöm a meghívást.
0: Én pedig a szuper válaszokat. A Jazz Portré mai adásának vendége Szaniszló Richárd, ütőhangszeres művész, vibrafonos volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Buonanotte Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet, a Sárik Péter Trió Cegléden, május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
4: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében az Yves Robert Trio koncertje hallható. Közreműködik Bruno Sevillon és Cyril Atef.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Merci beaucoup.
1: Casanoff, on dit.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának első részében az Yves Robert Trio koncertjét hallották. Közreműködött Bruno Sevillon és Cyril Atef. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2014. február 15-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz Koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében az Európai Műsorsugárzók Uniójának ajánlásával a 2025-ös Euro Rádió Jazz Orchestra koncertje hallható. Vezénnyel Matyáz Mikuletics.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első részében az Európai Műsorsugárzók Uniójának ajánlásával a 2005-ös Eurorádió Jazz Orchestra koncertjét hallották. Vezényelt Matyáz Mikuletic. A felvétel Ljubljanában, a Cukrana épületében készült 2025. május 12-én.
1: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. Szakcsi Rádió szerintem egy remek lehetőség fiatal jazzzenészeknek, hogy bemutassák

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, hogy azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió egy fantasztikus lehetőség a mai fiatal generáció számára, hogy ezzel a zenei műfajjal is megismerkedhessenek, és megtalálják a számukra izgalmas zenei irányokat ezen a műfajon belül, ezáltal színesíthessék a zenei palettájukat.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. Szakcsi Rádió szerintem egy remek lehetőség fiatal jazzzenészeknek, hogy bemutassák a programjukat, a zenéjüket. Ugyanígy lehetőség a hallgatóknak is, hogy ezekről értesüljenek.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szcénához így is kapcsolódhatok.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.